0: I'm in a bungalow.
1: Ekkor a babak tündök. Paling óra ne. Egy jó eladó jön elég. Paling óra.